Ördög küldtem erősebb írt a kész rosszabb nála is. A bolond lány! Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közé.

ördög küldtem, erősebb írtak ész rosszabb nála is. A bolond lány az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közé.